Radio agakiza ku isoko y'ukuri kini kiganiro akayabagukeza kuri ushora ko awuguruye akaradio kawe mukanya turi mu kiganiro akayabagukeza mu kiganiro akayabagukeza muratwakura umuntu mbere kwifuriza inshuti n'abagenzi akayabagukeza mutwakure kuri 62 ubusa 6665.